0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban először Grosz-Pétersdorfba, Nagyszent Mihályra kalauzoljuk Önöket, ahol a zenei középiskola diákjai egy különleges, többnyelvű musicalben idézték meg az Eurovíziós Dalfesztivál világát, ezt követően egy magyar vonatkozású, Közép-Európa történelmén átívelő családregény kapcsán érkezik irodalmi ajánlónk. Hétfő lévén pedig ma este 20:30-kor jelentkezik a Színes Kultúránk című műsorunk, amelyben ezúttal a szavak eredetét kutatjuk. Vendégünk Tölgyesi Tamás nyelvész, a kontaktlingvisztika szakértője. Most jöjjön egy kis zene, utána pedig következnek a részletek. Tartsanak velünk!

0: A Grosspétersdorfi Nagyszent Mihály zenei középiskola diákjai az elmúlt hétvégén egy különleges musicallel álltak közönség elé. Az Adjunk színpadot az álmoknak című produkció az Eurovíziós Dalfesztivál világát idézte meg, és az iskola mind a 140 tanulója szerepet vállalt benne. A történet középpontjában egy 14 éves lány áll, aki arról álmodik, hogy egyszer részese lehet az Eurovíziónak. Az előadásban német, angol, horvát és magyar nyelvű dalok is felcsendültek, emellett francia és olasz nyelvű produkciók is színesítették a műsort. A musicalben több magyarul beszélő diák is szerepelt, most az ő benyomásaikat, élményeiket hallhatják az előadásról és a hónapokon át tartó felkészülésről.
1: Már elég régóta gyakorlunk, szóval igazából már hónapok óta ezt csináljuk, és utána már nagyon jó érzés, amikor már rengeteg ember figyel, és látod, hogy sikerül az egész. Sokat gyakorlunk rá, főleg azok, akik zenélnek is, szóval egy hangszerrel. A Calm After the Storm-nál táncolhattam, idén kevesebbszer táncolhattam azért, mert a többinél fuvoláztam, és akkor azoknál sajnos nem táncolhattam. De az elején félelmetes, hogy annyian figyelnek. Utána már jó érzés, amikor többször gyakorlod, mert egész héten ezt csináljuk. Volt horvát, francia, persze német, angol, és olasz is volt, meg magyar.
2: Nagyon jó song volt a Insieme, és ez nagyon jó, mert én táncoltam, és a slagszolga nagyon jó volt.
0: Különleges irodalmi estnek ad otthont június 16-án, kedden, a Mattersburgi Irodalmi Ház, a Literaturhaus Mattersburg. A közönség ezúttal a fiatal svájci szerzővel, Nelio Biedermannal találkozhat, aki nagy nemzetközi visszhangot kiváltó regényét, a Lázárt mutatja be. A mű különösen érdekes lehet a magyar olvasók számára, a mindössze néhány év alatt 20 nyelvre lefordított kötet, egy több generáción átívelő családtörténet, amely az egykori magyar arisztokrácia világába vezeti az olvasót. A szerző saját családjának történetéből is merítve három nemzedék, Sándor, Lajos és Pista sorsán keresztül rajzolja meg a monarchia fénykorától az 1956-os menekülésig tartó időszakot. A regény szereplőit mély nosztalgia hatja át. A családi birtok, az elveszett otthon és a letűnő életformák emléke kíséri őket végig életükön. Sorsukat háborúk, menekülés, kisajátítások és a régi világ lassú eltűnése alakítja. Biedermann lírai képekben gazdag nyelvezettel mesél identitásról, veszteségről és az emlékezés erejéről, miközben egy egész korszak történelmi lenyomatát is elénk tárja. Az est nem csak a kortárs irodalom kedvelőinek kínál izgalmas találkozást, hanem mindazoknak, akiket érdekel Közép-Európa múltja, a családi történetek öröksége és az otthon fogalmának változó jelentése. A felolvasás holnap, kedden, 19 órakor kezdődik a Mattersburgi Irodalmi Házban. Vajon melyik szó honnan származik? És van-e egyáltalán olyan nyelv, amely tiszta maradt volna a történelem során? Többek között ezekre a kérdésekre is választ keres a Ma esti Színes Kultúránk című műsor, amely 20.30-kor jelentkezik. A jövevény szavak világába kalauzol bennünket Tölgyesi Tamás nyelvész, a kontaktlingvisztika szakértője, aki Budapestről Prágán át Bécsig ívelő szakmai útja során a közép-európai nyelvek kölcsönhatásait kutatja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bécsi Egyetem oktatója azt vizsgálja, hogyan vándorolnak szavak egyik nyelvből a másikba. Legyen szó akár a robot vagy a kalács eredetéről. A beszélgetésből most következzen egy rövid részlet Weber Katalin kolléganőnk interjújából.
3: Meglepő volt számomra, hogy olyan szavak, mint a cseh bárva, a szlovák vagy a burgenlandi horvát farba, a német farbe szóból ered, vagy például a cseh muszet, szlovák muszjegy, középfelnémet, egy régebbi német alakból muasszamból, ami a müssen, ugye, de magyarban is megvan a muszája, az es muss sein szó összetételből, de például azt gondolom, hogy a legtöbb cseh vagy magyar azt hinné, hogy a csehben cíl, a magyarban cél hazai szó, holott a német célből ered, vagy akár a magyar robot, jobbágymunka, és a robot, mint gépember, mindkettő cseh szavakra mennek vissza. A cseh robota nehéz munkaszóból ered. Vannak olyan széles körben elterjedt magyarból átvett szavak, mint például a huszár vagy a puszta, amelyek az összes németül beszélő országban használatosak, és a legtöbb szláv nyelvben egyaránt. A huszár az a régebbi horvát-szerb huszár-gusszár alakból jön, ami tengeri rablót jelentett, és ez az olasz korzáróra, kalózra vezethető vissza. A puszta pedig az őszláv puszta alakból jön, ami üreset jelentett olyan értelemben, hogy a tájon egyáltalán nincsenek fák, vagy csak kevés van belőlük. Más kifejezések a Habsburg monarchia népeinek nyelveiben használatosak, a lángos palacsinta. A lángos a lángból jön, korábban nem olajban sütötték, hanem a kemence tüzénél, tehát a lángok közelében, innen jön az elnevezés. A palacsinta pedig a román placintán keresztül a latin placentából lett átvéve, de érdekes, hogy a magyar szónál is a lepény benne van a szóban. Vannak végül olyan magyar jövevényszavak, amik a kelet-ausztriai nyelvjárásban, a burgenlandi horvátban, akár a szerben horvátban, illetve a szlovákban fordulnak elő, tehát olyan helyeken, ahol a magyar közösség is él. Ilyenek például a mulatság és a szállás. És érdekes, hogy milyen jelentésváltozásokon ment keresztül. A legtöbb szláv nyelven, amelyik ismeri, maradt gyakorlatilag egy ilyen egyszerű fakunyhóként megőrződött a jelentés, viszont a burgenlandi horvátban és a kelet-ausztriai nyelvjárásban disznólat jelölhet. Ez van egy ilyen jelentés romlás. A másik oldalon pedig a magyarban ugye akár egy jelentés javulás is megfigyelhető, mivel hogy ötcsillagos luxusszállodára is mondhatjuk, hogy milyen a szállásod.
0: Színes kultúránk ma este 20 óra 30 perckor itt a Rádió Burgenlandon.
4: Időjárás.
0: Az esti órákban főként Dél-Burgenlandban még előfordulhatnak záporok, északon pedig élénk marad a szél. Az éjszaka folyamán azonban mindenütt csökken a felhőzet, az ég kitisztul, a szél pedig többnyire elcsendesedik, a hőmérséklet hajnalra 8 és 14 fok közé hűl. Kedden meleg, többnyire napos időre készülhetünk, reggel és délelőtt tartományszerte sok napsütés várható, gyenge szél mellett a hőmérséklet 23-27 fokig emelkedik. A nap második felében időnként megnövekszik a felhőzet, és a nyugati szél is feltámadhat, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, további szép estét, viszont hallásra!

0: színes kultúránk.
1: Gondolták volna, hogy épp a szép magyar huszár vagy puszta szavaink jövevény szavak?
2: A huszár az a régebbi horvát-szerb huszár-gusszár alakból jön, ami tengeri rablót jelentett, és ez az olasz korzáróra, kalózra vezethető vissza. A puszta pedig a

0: Magazin műsorunk mai adásában, melyben szavakat, mondásokat boncolgatunk. Vajon melyik szó honnan is származik? Ez egy olyan kérdés számomra, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Honnan ered a robot szó vagy a kalács szó? A jövevény szavak szakértője, Tölgyesi Tamás nyelvész mai vendégünk. Szakmai útja Budapestről Prágán át Bécsbe vezetett, Közép-Európán keresztül abban a térségben, ahol a nyelvek épp oly természetesen kölcsönöznek egymástól szavakat, mint az emberek recepteket. Tölgyesi Tamás a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bécsi Egyetem szlavisztikai tanszékének adjunktusa, kutató, óraadó tanár. 2016 óta ingázik Bécs és Budapest között. Kontaktlingvisztikával foglalkozik, vagyis azzal, hogy melyik szó, hogyan, hová, honnan ered. Germanisztika és történelem szakra készült, de a történelem helyett a véletlennek köszönhetően a cseh nyelv, a bohemisztika határozta meg a pályáját.
1: Anyai nagymamám sok olyan német eredetű szót használt, mint például a hokedli, kredenc, rósejbni, spájz, weidling. Azt hiszem, innen ered a germanizmusok iránti érdeklődésem és szeretetem.
0: A germanisztika mellett eredetileg történelem szakra készült, de aztán véletlenül ez a cseh nyelv lett. Mik voltak az első érintkezések ezzel a nyelvvel, és mikor kedvelte meg ezt a cseh nyelvet is?
1: Hát körülbelül az ember ilyen szavakat hallott már, hogy ahoj, ugye a szia, vagy a pivó, a sör. Ennél szélesebb nem volt akkor még a szókincsem. Mind a két szakot nagyon szerettem csinálni. Cseh szakon ugye nem voltunk sokan, annál is inkább lehetőségünk volt ösztöndíjjal kiutazni, úgyhogy az a prágai fél év nagy hatással volt rám.
0: Az ön fő kutatási területe ugye az a kontaktlingvisztika, nagyon szépen hangzik, ez magyarul kontaktus nyelvészet, amely ugye a nyelvek közötti kapcsolatokat vizsgálja. Hogyan hatottak egymásra ezek a szomszédos nyelvek itt ebben a régióban, tehát a magyar, a cseh, a szlovák, az ausztriai német?
1: Diákként még azt hittem, hogy az alapszókincset mindig hazai úgynevezett belső keletkezésű szavak alkotják, és meglepő volt számomra, hogy olyan szavak, mint a cseh bárva, a szlovák vagy a burgenlandi horvát farba, a német farbeszóból ered, vagy például a cseh muszet, szlovák muszjegy, középfelnémet, a régebbi német alakból muszamból, ami a ma müssen, ugye, de magyarban is megvan a muszája, az es muszájn szó összetételből, de például azt gondolom, hogy a legtöbb cseh vagy magyar azt hinné, hogy a csehben cíl, a magyarban cél hazai szó, holott a német célből ered, vagy akár a papír szó is német átvétel. Magyar robot, jobbágy munka, és a robot, mint gépember, mindkettő cseh szavakra mennek vissza. Az első valószínűleg német közvetítéssel a cseh robota nehéz munka szóból ered. A másodikat pedig József Csapek festő javasolta öccsének, az író Karel Csapeknek, aki az RUR című drámában használta azt. És a művet akár csak a Harca szalamandrákkal regényt lefordították több nyelvre, így a robot szó nemzetközivé vált. Vannak olyan széles körben elterjedt magyarból átvett szavak, mint például a huszár vagy a puszta, amelyek az összes németül beszélő országban használatosak, és a legtöbb szláv nyelvben egyaránt. A huszár az a régebbi horvát-szerb huszár-gusszár alakból jön, ami tengeri rablót jelentett, és ez az olasz korzáróra, kalózra vezethető vissza. A puszta pedig az őszláv puszta alakból jön, ami üreset jelentett olyan értelemben, hogy a tájon egyáltalán nincsenek fák, vagy csak kevés van belőlük. Más kifejezések a Habsburg monarchia népeinek nyelveiben használatosak, a lángos palacsinta. A lángos a lángból jön, korábban nem olajban sütötték, hanem a kemence tüzénél, tehát a lángok közelében, innen jön az elnevezés. A palacsinta pedig a román placintán keresztül a latin placentából lett átvéve. Ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik. Mindkét jelentés a latinban megvolt, vagy megvan, egyrészt ugye az orvosi jelentés, tehát a mélepény, a másik pedig a sütemény, de érdekes, hogy a magyar szónál is a lepény benne van a szóban. Vannak végül olyan magyar jövevényszavak, amik a kelet

0: Ausztriai nyelvjárásban, a burgenlandi horvátban, akár a szerben horvátban, illetve a szlovákban fordulnak elő, tehát olyan helyeken, ahol a magyar közösség is él. Ilyenek például a mulatság és a szállás. A mulatság Burgenlandban, ha jól tudom, nem csak tánccal és éneklésre egybekötött szórakozásra, hanem fokozott alkoholfogyasztásra is utal. Ha jól emlékszem, akkor a Duden online Wörterbuchban, szótárban láttam egy olyan definíciót a mulatságra, hogy egy olyan önfeledett ünneplés, ahol a végén a tányérokat széttörik. A szállás pedig egy úgynevezett karpatizmus. A vlachok használták, ők juhpásztorok voltak, gyakorlatilag a mai Románia területén, és akkor a Kárpát-medencében voltak ilyen kis szállásaik, tehát ilyen kis fakunyhó és a meranyájjal együtt vándoroltak, illetve a Balkán-félszigeten. A szókincsükből fontos szavak például a brinza, ugye ez a jussalt, vagyis igen, jutúró igazából inkább, illetve furúja, bakancs és egyéb szavak. A szállás ugye az a magyarból jön, és érdekes, hogy milyen jelentésváltozásokon ment keresztül. A legtöbb szláv nyelven, amelyik ismeri, maradt gyakorlatilag egy ilyen egyszerű fakunyhóként megőrződött a jelentés, viszont a burgenlandi horvátban és a kelet-ausztriai nyelvjárásban disznólat jelölhet. Ez van egy ilyen jelentésromlás. A másik oldalon pedig a magyarban ugye akár egy jelentés javulás is megfigyelhető, mivel hogy ötcsillagos luxusszállodára is mondhatjuk, hogy milyen a szállásod.
1: Van olyan magyar szó, vagy melyik lenne az a magyar szó, amelyik a világ, az egész világot nézzük, a legmesszebbre eljutott?
0: Legismertebb szavaink közé azt gondolom, hogy a gulyás és a kocsi tartoznak, mivel hogy ezek nem csak az említett német nyelven és szláv nyelvekben használatosak és ismertek, hanem az angolban is megvannak.
1: Gulyástól nagyon szépen eljutunk a következő pontig. Ön nekem ugye elküldte egy írását és tanulmányát a gasztronómiai kifejezésekről, ugye ezzel is foglalkozott, vagy foglalkozik. Miért pont ezek a szavak utaznak így idézőjelbe a legkönnyebben?
0: A közös szavak legnagyobb csoportjai talán a vallás, katonasság, kézművesség és a gasztronómia, amit említett. A vallási kifejezéseket ugye nem mindenki használja, és olyan régi német eredetű katonai szavak, mint például az óbester, az ezredes, vagy az obsit, a katonai elbocsájtó levél, ugye a német abschiedból, a búcsúból, vagy az officér, tiszt kihaltak a nyelveinkből. A kézműves kifejezések használata is erősen korlátozott, viszont a kedvelt ételeket továbbra is szívesen főzzük. Vannak azonban olyan ételek, amelyek visszaszorultak, például a pejsli vagy pájsli, magyarul szalontüdő, ahogy a neve is mondja, ugye tüdőből, szívből, akár nyelvből készülhet. Ezt korábban gyakran készítették a monarchia országaiban, és ma már én nagyon kevés családot ismerek, vagy nagyon kevés éttermet találok Budapesten, ahol még ezt készítik.
1: Van olyan étel név, amit mindenhol megértünk most a gulyáson kívül, tehát akár itt Bécsben, akár Prágában, vagy akár Budapesten?
0: Igazából a gulyáson kívül például még mindenképpen a lángost lehetne említeni, ami nagy karriert befutott. Itt is azért érdekes változatok vannak, például Csehszlovákiában sokan ketchuppal ették mai napig, Csehországban és Szlovákiában az kedvelt. A Balatonnál láttam már Nutellával is, ez is elég meghökkentő változat, illetve itt a Christkindl Markton, pedig gyrosz és pizza lángost is láttam már, mondjuk nem próbáltam még. Még amit talán említhetnék, hogy legalább a régióban ismert kifejezések, akár a pogácsa vagy a lecsó. Habár, ahogy megtudtam a diákjaimtól, a lecsót Ausztriában szinte mindig hús nélkül készítik. Azért általában ez otthon valamilyen kolbásszal vagy szalonnával. Bár például, amit említett, hogy hát belerakjuk, amit találunk, vagy belerakjuk, ami van, az jutott eszembe, hogy érdekes kifejezés ugye a zakkumpak, a német zakkumpakból, ami eredetileg ilyen katonai kifejezés volt, hogy a háti zsákokkal és teljes menetfelszereléssel indulnak a katonák. Aztán lett belőle az, hogy egyáltalán csak egy hétköznapi életben is kicsit már régies a szó, de használjuk arra, hogy mindenestül megyünk valamerre. Nagyon érdekes, hogy megtaláltam különböző forrásokban, hogy a monarchia országában, a cseheknél, a szlovákoknál, Magyarországon is Jókai Mór is ír róla egy helyen, hogy egy levesként is ezt használták. És az arra utalt, hogy minden, ami a kertben van, gyakorlatilag az összes zöldséget beletesszük szinte abban a levesben.
1: Ön foglalkozik az ausztriacizmusokkal is, ha ezt is röviden elmondaná.
0: Ausztriacizmusok alatt szűkebb értelemben azokat a szavakat értjük, amelyek jellemzőek az ausztriai németre. Ezek lehetnek germán eredetűek, mint például a Sessel, a székjelentésben. Más szavak idegen nyelvekből kerültek át az ausztriai németbe, például a Marille, ugye a sárga barack vagy kajszi barack, az olasz Armellinon keresztül a latin Armeniacum pomumból, örményalmából származik. És tág értelemben ausztriacizmusként tárgyalhatjuk azokat a szavakat is, amelyek a egykori monarchia népeinek a nyelveiben működnek. Tehát ilyen lehetne például akár az ausztriai németben a kolácse-golácse, ami a cseh kolácsból lett átvéve. Persze itt az ausztriai kalács nem feltétlenül kör alakú, de az eredeti cseh vagy szláv kalács lehetett, azaz vissza is megy a koló körszóra. Mi pedig a magyarban a kalácsot, azt szinte biztos, hogy a szlovák kalácsból vettük át, nyilván velük voltak intenzívebb nyelvi kapcsolataink.
1: Amúgy a hétköznapi életben is megtapasztalta, ugye germanisztikát tanult, tehát Budapesten, aztán Bécsbe érkezve, ugye az osztrák-német az egy kicsit más, mik voltak ugye a meglepő dolgok?
0: Igazából az ember talán a legismertebb példákat, egy párat már ismert, tehát ez a Brötchen, Semmel és egyéb különbségek. Mondjuk kiejtésben például korábban Cepus ösztöndíjjal tanultam Bécsben még diákként a germanisztikán, tehát ez még egy régebbi történet. Például ott a kiejtésben rögtön tapasztaltam, hogy a szavak elején ugye eszelejtik és nem zével, tehát szoma, nem zoma, vagy szonták, zonták helyett és egyéb különbségek. Illetve hát a szókincsben az ember hamar megjegyzi, hogy jenne a január helyett is. És egyébek.
1: Hiszen közmondások és szólások is egy nagy fejezet volt itt a kutatásai során. Ugye közmondások és szólások, biztos van olyan, ami minden nyelvben előfordul, de vannak olyanok is, tudom, amit nagyon nehéz lenne lefordítani, tehát, vagy szó szerint nem is lehet.
0: Ahogy említette, a közmondásoknak egy jó része széles körben ismert, például ilyenek a bibliai frazeologizmusok, mondjuk például a nem lehet egyszerre két urat szolgálni, vagy antik szerzőktől is vannak olyan idézetek, amik szólásmondásokká váltak, például a Schuster maradjon a kaptafánál. Itt mondjuk nagyon érdekes számomra, hogy a mai napig a közmondásban a Schustert használjuk inkább, persze lehetne cipésszel aktualizálni, de itt látjuk, hogy ez a szólásmondás tartja ezt a régi germanizmust az egész kifejezésben. Számomra különösen érdekesek azok a szólásmondások, amelyek tipikusak a közép-európai nemzetek vagy nyelvek számára. Ilyen például úgy tűnt a türelem rózsát terem, Geduld bringt Rosen, Trpjelivost rúzse csinási csehül, vagy például a falra festi a zöldögöt, Den Teufel, Andi van Malen, Malovat csertan az egy, illetve a elnézést a példáért, de Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, hogyha magyarul finomabban akarom mondani, akkor a magyarban érdekes, hogy kutya szó van a mai magyarban, a kutya is a nagyobb dombra ürít, ezt én hallottam gyerekkoromban, leginkább abban a jelentésben, hogy aki már gazdag, még több pénzt szerez, vagy akinek jó lehetőségei vannak az életben, még több lehetőséghez jut. Ami meglepett, hogy kerestem ezeket a közmondásokat nem csak kortárs művekben, hanem 19. századi gyűjteményekben, és Margalics Edenél szerepel az ördög is a dombra ürít kifejezés, tehát hogy gyűnyül az ördöggel, mint a németben, cseben is, például a szlovákban.
1: Ugye nyelvész, hogy látja ezt a teret itt, ugye ez a kis közép-európa, közép-kelet-európa, egy nagyon szépen mondjuk németül Schmelztiegel, tehát itt annyi nemzet, annyi nép van. Beszélhetünk mégis egy ilyen közös közép-európai nyelvi térről?
0: Igen, a közép-európai nyelvi térséget több kutató vizsgálta különböző nyelvi szinteken, tehát a hangtan szintjén is, aztán szóképzés mondattan, és mindenhol találunk fontos közös jegyeket. Ennek a térségnek a központi nyelvéként leginkább a németet, a csehet, szlovákot és a magyar szokás emlegetni. A hangtan szintjén például fontos, hogy a felsorolt nyelvekben az első szótagon van a fő hangsúly. Ez persze segítség is az embernek, amikor a másik nyelvet tanulja. Aztán hasonlóan képezzük például a fokozott alakokat, melléknevek fokozott alakjait, vagy például a mondattamban ugyanúgy vannak passzív mondataink. Peter Bill Pozvani, Peter wurde auch eingeladen, Peter is meg lett hívva, habár itt nyilván hozzá lehetne tenni, hogy a német kifejezetten szereti és gyakran használja a szenvedő szerkezeteket. A szláv nyelvekben előfordulnak, de nem olyan sűrűn, a magyarban pedig nem cseng túl jól. Ez a valaki valahol meg lett hívva, ez így jól hangzik, de nem mondanánk azt, hogy a könyv az asztalra lett téve, tehát hogy van ön, vagy ön tette ide, vagy én, vagy valaki más.
1: Ja, eddig mind régi példákat emlegettünk, hogy ez és az honnan ered, vagy 19. század, de azt hiszem, hogy a nyelv, a nyelvek ma is változnak. Ma valószínű az anglicizmus az, ami a legtöbb nyelvre hatással van.
0: Igen, ez így van. Tehát legnagyobb számban az angolból veszünk át kifejezéseket, és vesz át természetesen a cseh is, és más nyelvek. A csebenszlovákban, lengyelben sokszor például idegen eredetű igék úgy tagozódnak be, hogy egy ilyen ovát végződést kapnak. Tehát például a lájkovát, az a lájkolni, vagy például a googlizni, ahogy magyarul mondanánk, az googlovát, vagy googlit a cseben, és egyéb kifejezések kerülnek át. Természetesen például főnevek is, tehát a meeting alakban, ahogy ők ejtik. Egész meglepő, hogy azért az anglicizmus sok mellett, amit mondott, hogy a legnagyobb számban kerülnek át a mai korban. Azért előfordul, hogy még német szavak is átvételre kerülnek. Például a csehek a Covid időszakban elkezdték használni a Kurzarbeit szót, ugye a rövidített munkaidőt végző kollégákra.
1: Miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok, tehát akik nyelvvel, nyelvészettel, kutatással szeretnének foglalkozni, megismerjék így a nyelvi kapcsolatokat?
0: Hihetetlen izgalmas a szavak eredete szerintem minden korosztály számára, és aki nyelveket tanul, így könnyebben meg is jegyzi az új kifejezéseket, és látja az összefüggéseket közöttük. Ezek a szavak nem csak a kommunikációt és egymás megértését segítik, hanem érzelmi hidat is építenek az emberek között. És ha már említettem mesterséges intelligenciát, azt gondolom, hogy egy angolul amúgy tökéletesen működő fordító program ezt sosem fogja tudni megoldani.
1: Megköszönöm a beszélgetést, Tölgyesi Tamás nyelvészt volt mai vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják podcaston is. További kellemes estét kívánok, jó rádiózást, viszont hallásra!